0: Yeah. Tudjátok mit? Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez itt a Fine Selection, ahol az éjszaka és a zene találkozik. A Lépés Rádión Steven szerkesztésében.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Minden idők rádiója a nap 24 órájában.

Ez itt a Fine Selection, a Lépés Rádió éjszakai zenei világa. A műsort Steven szerkeszti.

0: tudjátok mit? Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez itt a Fine Selection, ahol az éjszaka és a zene találkozik.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott a mezőgazdasági szempontjából. Alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, az a földön és a mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék. A gyümölcsösök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigán Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-rel. A nyílt utcán műtöttek egy szíven szúrt embert. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert, közölte az intézmény az MT-vel. A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Ügyeleti Egysége. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbiának élve éppen itt a légimentőknél teljesített szolgálatot. A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen nyílt utcán steril műtői háttér nélkül, modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásához. Újabb rendőri kontingensek indulnak szerdán Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A misszióban Magyarország 2 rendőrrel támogatja Bulgária 15-tel Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását. A kontingensek munkáját korszerű technikai eszközök segítik, például terepjáró szolgálati járművek, kézi éjjellátó készülékek, kézi hőkamerák és mobil hőkamera rendszerek áll a közleményben. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: Remix a gem.
1: Ez itt a Fine Selection a Lépés Rádión. Steven válogatás.

kapcsolódj be a Lépés Rádió életébe a facebook.com/lépésrádió oldalon, vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Jó zenék minden időben.
1: Lépés Rádió.
2: Szia Zoli, mondd meg, hogy hívnak. Nem tudom, hogy hívnak a nevem.

angyal, mohokos lettél. Angyal, délben az őrangyal, mit szalag, ugye már a körnaggyal, itt a kátúr, a kátúr.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.